Lutere Rwanda anto akaba tegere tukure ma nyama siambori neke ote tegere tukure nyama mbori nonto mtu wangu mtu wangu ukagure nyama mbori we mtu moka ukaumagereru Lutere Rwanda.